Hőserök hocvac, aprem újra varti, mi hent szirahari gyanko, mi urvakon hoki, de csögetac vocsincs.